Radio Gebiri in Gerek Ses Gerek Radio Gebiri in Gerek Ses Gerek Dva Gerek Nol